0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök június 17-ei magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Tovább csökkent a nyomtatott lapok példányszáma Horvátországban. Megállapodtak a G7-ek, több fegyvert adnak Ukrajnának, és nagyobb nyomást helyeznek az orosz gazdaságra. Változékony felhőzet mellett részben vagy túlnyomóan napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre. A hőmérséklet valamivel növekszik.
1: Híreink következnek.
0: Tovább szűkült a nyomtatott sajtópiac a Horvátországban. A közéleti napi lapok eladott példányszáma tavaly 14%-kal, a heti lapoké 17%-kal csökkent az előző évhez képest. A horvát versenyhivatal éves felmérése szerint 2025-ben a napi lapokból összesen 20,82 millió példányt adtak el. Míg a közéleti heti lapok értékesített példányszáma 1,36 millió volt. A visszaesés tartós folyamat. A napi lapokból 2025-ben még 32,95 millió példány fogyott, vagyis három év alatt több mint 12 millió példánnyal zsugorodott a piac. A heti lapok eladása ugyanebben az időszakban 1,86 millióról 1,36 millió példányra esett. A nyomtatott lapok hirdetési bevétele is mérséklődött. A napi lapok 2025-ben valamivel kevesebb, mint 14,5 millió euró hirdetési bevételt értek el, ami 2%-os csökkenés egy év alatt. A heti lapoknál 4,2 millió eurós bevételt mértek, ez 8%-kal maradt el az előző évitől. A digitális hirdetési piac ugyanakkor tovább bővült. A napi lap kiadók elektronikus kiadványaiból származó hirdetési bevétel 25,4 millió euróra nőtt, 1,8 millió euróval meghaladva a 2024-es szintet. A heti lap kiadók digitális hirdetési bevétele 927 ezer euró volt, kétszerese az egy évvel korábbinak. A horvát nyomtatott közéleti sajtópiaca szűk, a versenyhivatal 2025-ben 9 napi lap és nagyjából 20 heti lap adatait vizsgálta. A sajtóterjesztésben szintén folytatódott a visszaesés. A nagy kereskedelmi bevétel 7%-kal csökkent, miközben tovább apadt a viszont eladói kör. A kiskereskedelmi piacon érdemi változást nem mértek. A kiadók a legfontosabb piaci nehézségek között a terjesztési költségek emelkedését, az elszámolási modellek változását és az értékesítési pontok számának csökkenését említették. A vizsgált időszakban nem volt tulajdonváltás a kiadói piacon, és új szereplő sem jelent meg. Horvátországban a nyomtatott lapok továbbra is piaci alapon működnek, bevételeik döntő részét az értékesítésből és a hirdetésekből szerzik. Az állam ugyanakkor 2025-ben nem beavatkozott a terjesztési piacba, miután veszélybe került a lapok országos eljuttatása az árusítóhelyekre. A kormány közérdekű szolgáltatásnak minősítette a sajtóterjesztést, és 5 évre a horvát postára bízta a feladatot. A G7 országok vezetői franciaországi csúcs találkozójukon megállapodtak, hogy fokozzák az Ukrajnába irányuló fegyverszállításokat, és nagyobb nyomást gyakorolnak az orosz hadigazdaságra. Ez áll az eseményről kiadott közös nyilatkozatban. A G7-ek kiemelt hangsúlyt helyeznének az ukrán légvédelmi képességek fokozására és a nagy hatótávolságú eszközök biztosítására. Készek segíteni az ukrán katonai termelési kapacitások bővítését is, illetve támogatják az Ukrajna energetikai ellenálló képességének megerősítésére irányuló erőfeszítéseket. Elkötelezettek vagyunk az orosz hadigazdaságra gyakorolt nyomás fokozása mellett, ennek keretében bővíteni fogjuk a szankciókat, ezen belül az olaj és a gázipari ágazatokban érvényesítendőket, áll a nyilatkozatban. Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy az Iránnal kötendő béke megállapodás aláírása és a Hormuzi szoros megnyitása után visszaállíthatják az Oroszország elleni olajszankciókat. Hogy ez konkrétan mikor történhet meg, azt nem pontosította. Az idén nyári G7 csúcsot június 15-e és 17-e között tartottak a franciaországi Evianban. Az eseményen jelen van Vladimir Zelenszky ukrán elnök is, aki több vezetővel külön is folytatott megbeszéléseket.

0: hagyománnyal és közösségi élménnyel. Varga Pál, az egyesület elnöke elmondta, hogy nyáron számos programban vesznek részt, és ősszel új erőbedobással folytatják munkájukat.
1: Minden falun, minden városon van valami, amit kell ápolni, úgyhogy mink is arra mentünk, hogy valamit ápoljunk, hogy utánunk maradjon valami, úgyhogy itt van ez a Magyar Este most 15-e már, úgyhogy tradíció.
0: És mit mutatnak be ezen az esten?
1: Hát mink a majd néhány éneket, de van itt három tánccsoport, úgyhogy nagyon szép lesz ebben évben.
0: És ezen kívül az idei évre mi az, amit még terveztek?
1: Hát nagyon sok tervezés van, úgyhogy 19-én, 7. hónapban majd lesz városnap, akkor majd kimutassuk a kalácsokat, meg a kézi munkát, úgyhogy az legközelebb, úgyhogy akkor a 8. hónapban majd lesz magyar találkozó lesz a városban, úgyhogy minden hónapban valami történt van.
0: Feltételezem büszkeséggel tölt ki, hogy nemrég egy nagyon szép régi nyelvi emlék is a Vinkováci Múzeumba került.
1: Igen, igen, azt is láttuk, hogy megtalálták, úgyhogy bemutatkozták azt is, hogy nagyon szép, hogy látni lehet.
0: Nem csak itthon vannak fellépéseik, vendégszerepelnek is elég sokat, ha jól tudom.
1: Hát igen, sokat megyünk, úgyhogy utolján most voltunk a Jankó arccal, ott is május fát fölemeltük, de is döntöttük, úgyhogy mindig valami történy van, úgyhogy megyünk azt. Nagyon szép lesz.
0: Az idén valamilyen messzibb kiruccanásra is készülnek?
1: Hát 8. hónapban megyünk a Magyarországra 3 napra, úgyhogy egy kicsit meglássuk, megismerjük a Magyarország, úgyhogy megyünk öregapák útjain, úgyhogy megyünk 3 napra. Igen, meg környékét.
0: A házigazda egyesület népdalkör mellett piszanicai, ivánovci és a romonyai kórusok is bemutatkoztak a Józsói Vakit Színház színpadán. Kíséretükben volt Pfeffer József, Bogát község polgármestere.
2: 2004 óta tölthetem be ezt a tisztséget, illetve 2010-től a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás, 2013-tól a jogutód szervezet a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás elnöki tisztségét is betölthetem. Bogád körülbelül 1200 lakossal rendelkezik, általános iskolánk van 8 osztállyal, körülbelül 160 diákkal, a teljes mikrotérségből, de akár Pécsről is fogad az iskola gyermekeket. Közös hivatali székhely Bogád, 6 település feladatait látja el. Bogád, Romonya, Pereked, Ellenberkesd és Szilágy tartozik a bogádi közös önkormányzati hivatalhoz. Romonyával a legszorosabb és a legrégebbi egyébként a kapcsolat, és hát a Vinkovci szál az úgy került a településeink életébe, hogy 2013-ban partnereket kerestünk. Nemzetközi fúvószenekari találkozót kezdtünk el szervezni. Talán 2006-ban volt az első alkalom, 3 falu fogott akkor össze, Bogád, Romonya és Pereked, és hát 2 polgármester kollégámmal volt szerencsénk Vinkovciba látogatni, és a helyi magyar közösség is nemzetközi határon túli kapcsolatot keresett, és nagyon örülünk annak, hogy sikerült létrehozni ezt a kapcsolatot a vinkovci magyar közösséggel, és ezt a kapcsolatot utána meg tudtuk tölteni tartalommal. Többször látogatott el hozzánk magyar nyelvű kórus Vinkovciból, Bogádra, Romonyára, Perekedre is. Később ez a fúvószenekari találkozó kicsit átalakult, és Bogád volt az, aki még tudta vállalni bizonyos mértékig pályázati támogatással kombináltan a költségeket. Hát a koronavírus járvány nem tett jót a nemzetközi kapcsolatainknak, szerintem nagyon sokan vannak ezzel így, de 2022-ben még sikerült tartanunk egy találkozót, és akkor egyébként éppen Horvátországból, ha nem is ebből a megyéből, de Rijeka mellől érkezett hozzánk egy fúvós zenekar Kastav városából, és hát ők is elmondták akkor, hogy nagyon örültek a meghívásnak, hiszen az a járvány akkor nem tett jót az ő meghívásaitnak nemzetközi

kapcsolataiknak sem, és Pécsre látogathattak. Mindig igyekeztünk Pécs valamelyik patinás főterére szervezni a nyitó rendezvényét ennek a nemzetközi fúvózenekari találkozónak, és akkor utána a három kis településen menetzene, térzene volt, és mindig az egyik település ilyen rotációs alapon egy-egy esztendőben adta a főhelyszínt az eseményeknek, és akkor este egy nagy fesztiválsátokban az összes fellépő fellépett, hát a többi kis településre két-három zenekart vittünk el. De 2022-ben volt tényleg még egy ilyen alkalom. Egy kicsit ez a Vinkovci szál átalakult az életünkben, és egy ilyen bogádi-romonyai kapcsolattá lényegült át, és a saját kis helyi rendezvényeinkre szoktuk mi meghívni itt a Magyar Kulturális Egyesület kórusát, és nagyon örülünk annak, amikor egy kisebb csoporttal el tudnak látogatni hozzánk egy-egy rendezvényre, illetve nagyon sok bogádi van a romonyai néptánc csoportban, a Romonyai Rozmaring hagyományőrző néptánc együttesben, és hát a mai napon őket is láthatjuk, majd hallhatjuk itt a Vinkovci József Ivákics színházban. Nagyon sok alkalommal jöttek el, polgármester azt hogy most sajnos nem tud itt lenni Romonyáról. Én mindig örülök, amikor a romonyai fellépőket elkísérhetem. Már említettem, hogy nagyon sok bogát is van ebben az együttesben, és régi közös tradíciókat őriznek és visznek tovább. Nagyon bízom abban, hogy idén is elnyerik majd a közönség tetszését. Szeretném még kiemelni ebben a nemzetközi kapcsolatban korábbi romonyai kollégámnak a szerepét, ő már nincsen közöttünk. Motorja is volt ennek a kapcsolatnak. Herman József úr volt az, aki egyébként 1990-től Romonya község önkormányzatát polgármesterként vezethette, és azt gondolom, hogy mindaddig, amíg őt el nem veszítettük 2018 decemberében, nagyon-nagyon fontosnak és kiemeltnek tartotta ezt a kapcsolatot. Igyekszünk ezt a hagyományt őrizni, és a meghívást kapok, már pedig minden esztendőben kapok, nagyon szívesen teszek eleget ennek a meghívásnak, és látogatok el ebből a városba. Nagyon megkedveltem Vinkovcit, és nagyon szépen köszönöm a meghívást a romonyaiak és a bogárdiak nevében is.

0: időjárás jelentés.
1: Túlnyomóan napsütése, se kellemesen meleg volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 28 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1018 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett részben vagy túlnyomóan napsütéses, valamivel melegebb időt láttak elő vidékünkre a meteorológusok. Gyenge vagy mérsékelt északi, észak-nyugati irányú szél fúj. A hőmérséklet valamivel növekszik, és a reggeli órákban 17 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 29 Celsius fokot. Június 17-i adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszonthallásra.
0: Önök az Eteki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.